0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in two weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much all these chemicals,
1: a túl sok vegyi anyag, növényvédőszer,
0: the urias, the powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant,
1: mikor a leveleket permetezik vagy a növény,
0: it remains for a while and then with the rain and
1: egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rain and gives the water and so on, it's intensively collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so, good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest is coming

0: create pure, clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry,
1: ha valaki éhes,
0: we say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszik.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: One, what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, is not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Úgy, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: It's a pain. It's a pain.
1: Szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to, how do you call the breed your animals?
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.
0: So if we don't have a breed of our any animals, then we are not selling.
1: Ha nem tenyésztünk állatot, nem is adjuk el.
0: So one who is breeding them, animals,
1: aki tenyészt állatot,
0: and then who is selling them,
1: aki eladja őket,
0: and who is killing them,
1: aki megöli,
0: all they are getting together this karma.
1: Mindezeknek eljut ez a karma.
0: And more, mostly gets this sin, who will eat them.
1: De leginkább az a bűnös, aki megeszi.
0: If no one will eat,
1: ha senki nem enne,
0: why should they kill?
1: Minek ölnék meg?
0: So, in that way, in this generation, it's very difficult to be born again.
1: Nagyon nehéz dolog újjászületni ebbe a generációba.
0: This is a question. Better to stay in the sukshma loka.
1: Jobb a sukshma lokában maradni.
0: And we will create a good sukshma loka, there is no pollution.
1: És jó sukshma lokát hozunk létre, ott nincs szennyezés.
0: So people are thinking go on the moon.
1: Az emberek gondolkodnak, menjünk a holdra.
0: But we will not go to the moon.
1: De nem megyünk a holdra.
0: We will go to that lokas where all There is no any border.
1: Arra a lókára menjünk, ahol nincs határ.
0: And very happy. This only soul is there.
1: Csak a lélek van ott.
0: Yeah.
1: Boldogan.
0: That's why it is someone said.
1: Valaki azt mondta.
0: There is one song which is a.
1: Van egy dal.
0: Well, song from by Mirabai, you know.
1: Mirabai.
0: Do you know the Holy Mother Mira?
1: Tudjátok, a Szent Mira.
0: I don't know exactly her bhajan very much.
1: Tudom pontosan ezt a bhajan.
0: But she said in her bhajan to the Krishna or to the God.
1: Így fordul Krishnához a bhajanban.
0: Why you gave me the birth?
1: Minek adtál nekem születést?
0: And then it's a very painful bhajan, but she singing.
1: Nagyon fájdalmas bhajan ez.
0: So if I would not be here, I will not suffer.
1: Ha nem lennék itt, nem szenvednék.
0: I will not hear, my mother will not suffer.
1: Az anyám sem szenvedett volna, ha nem lennék.
0: Etc. So, in the creation,
1: teremtésben,
0: it is said, unfortunately, jeev jeev bakshate, the life eats life. So there are some creatures, they only eat the animals. And they don't eat the dead body or dead meat.
1: Csak állatokat esznek, és halottat nem.
0: They will eat them, the life animal.
1: Csak élő.
0: Like the cats, the tigers.
1: Mint a tiger is.
0: And some, if you give, after dead body, may meat is 2-3 days lying, will not eat.
1: Ha 2-3 éves dögöt adsz neki, nem eszi meg.
0: A house pet,
1: a házi macska,
0: animals, tigers, lions, etc.
1: Tigris, oroszlán.
0: They have no chance to go anywhere.
1: Nincs módjuk bárhova menni.
0: So they are feeding with the meat.
1: Húst esznek.
0: Which is maybe few days old.
1: Lehet, hogy néhány napos már.
0: So that is a situation of condition of those cats, which is as a pet, tiger and lions and this and that.
1: Ez a háziállatként tartott macskák, tigrisek, oroszlánok állapot.
0: They are exactly like we now humans.
1: Pont úgy vannak, mint mi emberek.
0: We are eating. Now in the factories, the companies, where they are making different kind of food.
1: Gyárban, ahol az ételt előállítják.
0: There is something from the killed animals.
1: Ott van valami a megölt állatból.
0: In different forms.
1: Különböző formákban.
0: So that also, we don't know.
1: Nem tudjuk.
0: So when we don't know,
1: ha nem tudjuk,
0: then I think, only I think, please.
1: Azt gondolom, csak gondolom.
0: Maybe you can give me some other choice.
1: Lehet, hogy más választás van.
0: So that you buy one nice bread.
1: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
0: Little white bread or something.
1: És fehér kenyér.
0: And there is eggs inside.
1: És tojás van benne.
0: You buy these spaghettis.
1: A bagettet megveszed.
0: There's also animals, killed animals, fat and so on.
1: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
0: And we don't know.
1: És nem tudod.
0: So when we innocently we eat something.
1: Ártatlanul valamit eszünk.
0: And then God will say, you also eat.
1: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
0: And I will say, no.
1: Én azt mondom, nem.
0: God, you can blame me, but I didn't eat.
1: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
0: And said, you ate in hidden other food.
1: Rejtett formában etted a másféle ételt.
0: Then God is your mistake, not my mistake.
1: Akkor Isten ez a te hibád, nem az enyém.
0: Then God, you should clean my all my sin.
1: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
0: So I don't know, you give the

0: nem voltunk tudatában.
1: So this is a many in this Kali Yuga.
0: Ebben a Kali Yugában sok minden.
1: And then secondly that we don't have a power.
0: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
1: In some countries is a law that children must eat meat.
0: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
1: And why these innocent children?
0: Ezek az ártatlan
1: gyerekek. That you are feeding them with the meat from, by law.
0: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
1: So thanks to God that is still in India there's no law that children must eat.
0: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
1: So better not to give a child.
0: But
1: you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
0: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
1: So that once it was that like this, the many that they said, why the white skin people doesn't growing the pollution population.
0: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
1: Many they don't want. They said, okay, we are now, but we will not have any children.
0: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
1: There was in one written in the one
0: gyerek
1: magazine.
0: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
1: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
0: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
1: So I don't know in America if it's a law.
0: Nem tudom Amerikában, hogy van a törvény.
1: In America is all kind of law and there is no law.
0: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
1: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
0: Európában vannak ilyen országok.
1: So we are talking about potatoes.
0: Most a burgonyáról beszéltünk.
1: As well as peanuts.
0: És a mogyoró.
1: So you take the oil, peanut oil.
0: Mogyoró olaj.
1: So I think in this situation now,
0: ebben a mostani helyzetben,
1: little bit can we are saved that we can take olive oil. That's very good.
0: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat.
1: Is not that much polluted?
0: Az nem annyira szennyezett.
1: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them refining?
0: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
1: When the oil is refined,
0: mikor finomítják,
1: then the essence of that oil is gone.
0: Akkor
1: it's only fat.
0: Az esszenciája már elveszik, marad a zsíradék.
1: So there are so many kind of the oil.
0: Olyan sokféle olaj van.
1: There's one oil what is called, they call they are mostly for the feeding the buffaloes.
0: Van olyan, amit
1: Yeah. And that is called oil mostly you get in England.
0: Amit Angliában lehet kapni és a bivajok etetésére használják.
1: And that is the seeds of the cotton.
0: És ezek a gyapott magjai.
1: Cotton. And what is called the cotton oil?
2: Castor.
1: No. No.
0: Hogy hívják a gyapott olajat? Ez
1: no. Okay, doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Holy Guruji was with me in England.
0: Holy Guruji-val voltam Angliában.
1: And we were about 2 or 3 weeks.
0: 2-3 hétig.
1: But the Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
0: A gujaratiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
1: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
0: Guruji pedig kihányta az ételt.
1: Burning, you know, in the
0: egy égető érzés volt.
1: Throat burning or the heart burning. Also. And me also.
0: És én is.
1: And Guruji said, what happens?
0: Guruji azt mondja, mi történt?
1: Why I have this?
0: Miért van?
1: I said, I have also.
0: Azt mondtam, nekem is van.
1: Eating was very good.
0: Jó volt az étel.
1: Very clean.
0: Nagyon tiszta.
1: And everything.
0: Minden.
1: But Guruji always said to me, find out.
0: Guruji azt mondta nekem, talán

0: Hát meg az okát.
1: So then I said, okay, I will search.
0: Azt mondtam, hogy kikutatom.
1: And then I asked them what kind of oil you are using. It's very pure, very good and this.
0: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondtak, nagyon tiszta és jó.
1: And then it is said this cotton seeds oil.
0: Ennek a gyapott magnak az olaja.
1: And it is so heavy.
0: Annyira nehéz.
1: And Holy Guruji was already vomiting.
0: Hogy Holy Guruji már hány tőle.
1: This kind of oil we don't eat.
0: Nem tudunk ilyen
1: olajat meg. It's only for the buffaloes or the cows.
0: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
1: It is a name, I don't know, I forgot the name. This oil we call different. Cotton oil. Nobody says the different. Vanilla. Vanilla oil. Okay? So also the oils are also for us is many, many oils not good.
0: Számunkra sokféle olaj nem jó.
1: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
0: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
1: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, whole Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
0: És ezekben az országokban,
1: Greece have very good, Spain have very good,
0: Spanyolországban, Horvátországban,
1: Italian have also,
0: Olaszországban nagyon jó bio oliva olaj van.
1: But what they call the cold pressed oil.
0: De olyat, amit hidegen sajtot.
1: Or sesame?
0: Vagy a szezám.
1: Also good, sesame oil.
0: Szezám olaj.
1: Mustard oil is too heavy.
0: A mustárolaj az túl nehéz.
1: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
0: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
1: Now, we are vegetarian.
0: Mi vegetáriusok.
1: We eat light and good food.
0: Könnyű, jó.
1: But we mistake make that kind of oil.
0: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
1: Now, the soya bean oil.
0: A szója olaj.
1: Soya bean oil was one time ago, it was a good.
0: A szója babolaj régen jó volt.
1: But soya bean is also manipulated.
0: De azt is manipulálják.
1: And hybrided.
0: Hibridizálják.
1: And also lot of pesticides.
0: És sok növényvédőszert használnak.
1: So in that way, it's better to have from some our butter, our cows, butter.
0: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
1: This way is also now the corns, what we are using, any kind of corns.
0: És a gabona, amit használunk.
1: And the, what we call the wheat.
0: A búza.
1: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
0: Ez is a mexikói részről jött.
1: But they were very, this wheat was very thin and little.
0: Az a búza vékony és kicsi volt.
1: But that is slowly they changed.
0: Lassacskán megváltoztatták.
1: So the wheat was very good and dark red.
0: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
1: Good, very good.
0: Nagyon jó.
1: And now they made it very thin skin white wheat.
0: És most nagyon a héja vékony és fehér.
1: It's a mostly white flour.
0: Fehér.
1: And that you have the bread and this and everything very fine white.
0: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
1: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
0: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
1: Langos.
0: Oh, langos.
1: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
0: Jó volt, mert sült volt olajban.
1: And the tongue like it.
0: Szereti a nyelv.
1: But liver is screaming, crying.
0: Ám a máj sír.
1: He said, again.
0: Megint.
1: I'm purifying, cleaning, but again this.
0: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
1: So that was a white flower, complete white flower.
0: Teljesen fehér lisztből készült.
1: So we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
0: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
1: Less fried things.
0: Kevesebb sült olajban.
1: Home and here also.
0: Otthon is, meg itt is.
1: So, now, another thing that is still the letter is not, so.
0: Folytatódik a levél.
1: So, Mr. Beloved Master.
0: Kedves Mester. Mr. Master.
1: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
0: Több különböző zöldséges, kevesebb burgonya.
1: Oh, God.
0: Istenem.
1: No potatoes. There are so many people, they are only eating the potatoes.
0: Sok ember csak krumplit eszik.
1: I have one disciple.
0: Van egy tanítványom.
1: And her mother, mostly she likes only potatoes, nothing else.
0: A mamája csak a krumplit szereti, semmi más.
1: Her husband eats only meat.
0: A férje meg csak húst esz.
1: And she eats meat with, but mostly potatoes.
0: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
1: And I don't want to tell further.
0: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
1: You can make video from us, but we have beautiful hall.
0: Onnan föntől lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
1: There's a training, aeroplane training school.
0: Itt egy repülőiskola van.
1: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
0: Mindig csak búza és krumpli. Búza, krumpli.
1: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
0: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
1: So I be all again on the wheat, you know. So what to eat?
0: De akkor mit tegyünk?
1: There is one very beautiful training.
0: Van egy nagyon jó képzés.
1: And people are doing.
0: Csinálják az emberek.
1: That was only yogis doing, some yogis.
0: Valamilyen jogit csinálták korábban.
1: In Himalaya.
0: A Himalaya.
1: Because there is nothing to eat.
0: Mert ott semmit nincs mit enni.
1: So that, yeah. When we go to the Alakpuriji, you know, there's maybe some little grass, nothing.
0: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fűmás sem.
1: So they made a training.
0: Csináltak egy tréninget.
1: The sunlight.
0: A napfény.
1: That is the best.
0: Az a legjobb.
1: So we can invite this person who is giving training.
0: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen.
1: Then no more drinking and no more eating.
0: Hogy ne igyunk és ne együnk több.
1: There are in Europe doing people very good.
0: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
1: I had one disciple.
0: Van egy tanítványom.
1: Unfortunately, she died.
0: Sajnos elhunyt.
1: But not because of this.
0: De nem emiatt.
1: So she made a training and that she don't, really she couldn't, did not eat anything.
0: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
1: And she was very healthy, very happy, very strong.
0: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
1: And this is that energy, the sun.
0: A napenergiától.
1: The solar energy.
0: Napenergia.
1: There's solar panels.
0: Vannak a nap elemek.
1: Solar energy.
0: Napenergia.
1: And solar plexus.
0: És a szoláris plexus.
1: So it is getting in energy from through everything this to the
0: solar plexus.
1: But see, after few months or 1 year,
0: néhány hónap, egy év múlva,
1: she said she lost all friends.
0: Azt mondta, minden barátját elvesztette.
1: Because they invite her something, all are eating, all are looking, and she's only sitting here.
0: Meghívják, esznek, isznak, ő meg csak néz.
1: Problem.
0: Ez a baj.
1: Greed.
0: A kapzsiság.
1: Of the tongue.
0: A nyelv.
1: Everybody eating and this and tongue always again begin to come some kind of saliva in the mouth.
0: Nyálazik a száj.
1: So she gave up.
0: Abba hagyta.
1: And begin to eat.
0: Elkezdett megint.
1: After 10-15 years she died.
0: 10-15 év múlva meghalt.
1: So either we can get a training, economy.
0: A gazdaságos dolog, ha ilyen
1: that's a why we don't need any money.
0: Nincs szükség pénzre.
1: We don't have a kitchen.
0: Nem kell konyha.
1: We don't have microphone. A microwave.
0: Nem kell mikrohullámú sütő.
1: Nothing.
0: Sem.
1: No shopping.
0: Nem kell vásárolni.
1: Time for meditation.
0: Idő van a meditációra.
1: And guest comes, said we are ahari nahi, we are vihari. We are only with energy.
0: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
1: Yes, you will your friend guest comes.
0: Jön a barát, a vendégül.
1: Twice.
0: Kétszer jön.
1: The first and last.
0: Először és utoljára.
1: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
0: Manapság az a búza, amit eszünk.
1: It has gluten lot.
0: Sok benne a glutén.
1: And before 20-30 years, 40 years.
0: 20-30-40 éve.
1: There was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
0: Nem volt ez a glutén érzékenység probléma.
1: It means they've tried to force us towards meat.
0: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre.
1: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
0: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a
1: húsban. And eggs and like this and like this.
0: Tojásban, ilyesmikben.
1: Many people can't understand why not to eat meat.
0: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
1: Now I was in Boston, in America.
0: Most Bostonban voltam az Egyesült Államokban.
1: Last week I was there.
0: Múlt héten.
1: Exactly today there.
0: Pontosan.
1: One was pushing me that come please and eat.
0: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
1: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
0: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
1: Only salad.
0: Csak salátát.
1: And bread.
0: Meg kenyer.
1: But I said I'm going to one Indian restaurant to eat there.
0: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott eszem.
1: And this organizer, please Swamiji, come, he was pushing me.
0: A szervező meg
1: my hand.
0: Nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
1: I said, okay, I will sit down.
0: Mondtam, okay, le.
1: But he held me so fast.
0: De olyan erősen fogott.
1: So I have this sign here.
0: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
1: You see? He was holding like this.
0: Így szorítottam.
1: It's not a painful nothing, but
0: nem fáj.
1: It's but the blood thinner.
0: Vér alatt.
1: So it's a memory, beautiful.
0: Szép emlék.
1: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
0: Így
1: and
0: Paul
1: Thapur says, what happened, Swamiji, there?
0: Pólóban telefonált Swamiji, kérdezték, mi történt ott?
1: I see some little child bite me.
0: Azt mondta, megharapott egy kisgyerek.
1: Anyhow, they so put some double medicine and I said, no, it's okay. No pain at all.
0: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem.
1: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat.
0: Ott ült Swamiji,
1: I took the fruit.
0: Csak gyümölcsöt.
1: And I had 25 or my disciples with me from Europe and America.
0: Ott volt 25 tanítvány Európából, Amerikából.
1: And one from disciple who was from which one?
0: Melyik tanítvány, kiről van szó?
1: And in the salad there was a chicken farm.
0: A salátában meg csirke volt.
1: Oh God.
0: Istenem.
1: She just threw there. Another one said there was a black hair.
0: A másik meg fekete hajszálakkal.
1: That can happen, doesn't matter.
0: Az megtörténhet, nem baj.
1: I want to tell maybe it's her, your hair.
0: Lehet, hogy a te hajad.
1: But she had a colored brown hair.
0: De neki barna haja volt.
1: That's my very dear disciple.
0: Nagyon kedves tanítvány.
1: Many years disciple.
0: Sok éve.
1: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
0: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikából, aki most itt van.
1: And our Divya Jyoti here.
0: Divya Jyoti itt van.
1: From America.
0: Amerikából.
1: Her good friend.
0: Jó barátja.
1: Is a Gita Puri.
0: Gita Puri.
1: Okay, so you can ask Gita Puri. I'm not telling joke, okay?
0: Megkérdezheted Gita Purit, nem vicc.
1: So I told the organizers and they were so sorry, so sorry.
0: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
1: So they said, they brought the salad and they told it from shop, they should be very careful, but they mixed and they took it.
0: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
1: The Boston is a city of the how do you call, eh? The city of the learning, knowledge, what you say? Studies.
0: Boston egy egyetemi város.
1: And it has, in Boston, only in the Boston, is 300 universities.
0: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
1: And like 1,000 colleges.
0: Több ezer főiskola.
1: Many, many hospitals.
0: Sok-sok kórház.
1: Many, many research institution.
0: Rengeteg kutatóintézet.
1: If you want there, they will buy you to make research from your whole bones and everything.
0: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
1: So if you have enough from your life, you go there.
0: Ha eleged van az életből, oda mehetsz.
1: And Boston is something like Budapest.
0: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
1: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
0: De persze nem lehet összehasonlítani.
1: Budapest is 1,000 times beautiful.
0: Budapest ezerszer szebb.
1: Anyhow.
0: Akárhogy is.
1: Then there was a problem of eating.
0: Volt gond az evéssel.
1: So we did our... Luckily we had one there vegans.
0: Szerencsére vannak vegánok.
1: So, again with the eating.
0: Megint az étkezés.
1: Now what to do?
0: Mit tegyünk?
1: So, in Europe is still we have many good things.
0: Európában még van sok jó minden.
1: For example, Hungarian.
0: Például a magyar.
1: Slovakia.
0: Szlovák.
1: Croatia.
0: Horvát.
1: And these countries, in the summer they are growing lot of good vegetables.
0: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
1: But we have to do something that how to we survive good.
0: De csinálnunk kell valamit, hogy bírjunk túlélni.
1: So here also would be good.
0: Itt is jó volna.
1: To make little difference and not everyday potatoes.
0: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
1: But what we have to ask someone, the person who put the question,
0: meg kell kérdezni,
1: can tell us what to cook.
0: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
1: Well, in the Boston,
0: Bostonban,
1: we had this conference in the Harvard University.
0: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
1: And this person took me, come please, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, doesn't matter.
0: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
1: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
0: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
1: Yeah. And this our now, it is one of the most beautiful than that university.
0: És ez most itt a legszebb egyetem.
1: But some people are meant as good things.
0: De valaki ezt jó, jót akarta.
1: I said, I don't want to be studying now, beginning to study there, even the free.
0: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
1: But they are making a lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat and meat and meat and meat and meat.
0: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús-hús.
1: There were many professors and doctors and deans of, and this many, they are also Indians.
0: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
1: Many, many are research and scientists are Indians there also.
0: Sok kutató, tudós, indiai ott.
1: But their brain is also gone.
0: De ők is elvesztették az eszüket.
1: Meat, meat, meat, meat.
0: Hús, hús, hús.
1: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
0: Néhányan még vegetáriánusok és pujját végeznek, mellettem ültek.
1: There was one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
0: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnosztika.
1: He have hardly time, everywhere they are calling him this, this, that.
0: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
1: And now he is so fed up.
0: Elege van.
1: Now he settled in the Atlanta.
0: Atlantában telepedett le.
1: So there are many doing, but I don't know what happened to the human brain.
0: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
1: For the heart, we should see the heart.
0: A szívet kell nézni.
1: First heart and then the brain.
0: Először a szívet, aztán az agyat.
1: And the first brain and then the heart.
0: Először az agyat, aztán a szívet.
1: So when you eat,
0: ha eszel,
1: food comes on your plate,
0: megjön az étel a
1: tányérodra. Then one chicken baby is killed.
0: Megöltek egy kis csirkét.
1: Or a cow baby is killed.
0: Vagy egy kis borjút.
1: That chicken, when comes on your plate,
0: mikor a tányérodra jut az a csirke,
1: then your brain should tell you.
0: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
1: Then your heart will say no.
0: Hogy a szívem azt mondja ne.
1: So, it is how they are torturing. This is a question.
0: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
1: So now our vegetables.
0: A zöldségeink.
1: In Europe we have many good vegetables.
0: Európában nagyon sok a jó zöldség.
1: And we have good in Europe is a good energy and good air,
0: jó energia,
1: good oxygen,
0: jó levegő.
1: Really, this our Middle Europe, or this Europe, is a place to live.
0: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
1: We have many, all doctors and professors, they are very towards the nature, all.
0: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
1: But this big markets have destroyed us.
0: De a nagy piac az tönkretett minket.
1: And the highways have disconnected the people.
0: A autópályák szétválasztják az embereket.
1: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy and some this and that and you have some friends and so on.
0: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
1: And with the highway, we don't know anybody.
0: Az autópályán senkit nem látunk.
1: Only petrol pump.
0: Csak a benzinkutat.
1: And what you can get there?
0: Mit kapsz ott?
1: Good Coca-Cola.
0: Jó Coca-Colát.
1: And again potato chips.
0: Meg megint krumplit, chipset.
1: So you in Europe,
0: itt Európában,
1: there are so many fruits,
0: annyi gyümölcs van,
1: and vegetables,
0: zöldség,
1: which we can preserve for some winter.
0: Amit el lehet tenni télire.
1: And your ancestors were doing.
0: Az őseitek ezt csinálták.
1: They're like carrots, all the root fruits are vegetables.
0: Sárgarépa, a gyökérzöldségek.
1: And different kinds of pumpkins.
0: Különböző tökfélék.
1: And the seeds.
0: Magok.
1: And so many things was preserved.
0: Ami eltartható.
1: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
0: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
1: This big meat began more eating after the Second World War.
0: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
1: First World War and Second World War between.
0: Az első és második között.
1: And there they created one name.
0: Van egy név.
1: And that's this name they created, high society.
0: A magas társadalom, felső társadalom.
1: And what means the high society?
0: Mit jelent az, hogy high society?
1: Oh, they have money.
0: Felső társaság.
1: They
0: felső
1: only pénzük. Drink alcohol.
0: Pénzük van,
1: iszlam. A meat. And this other potato is nothing.
0: A krumpli semmi.
1: And this is a high society.
0: Ez a felső tízezer.
1: And everybody want to eat meat.
0: Mindenki húst akar.
1: But they cannot because it's very expensive.
0: De nem tudnak, mert drága.
1: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
0: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
1: so this is another reason that people are eating meat.
0: Olcsóbb, mint az zöldség, ezért is esznek az emberek.
1: So try to dry fruits.
0: Próbáld
1: dry vegetables.
0: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldséget.
1: We have in India also big problem.
0: Indiában is sok a gond.
1: Don't think that India is still holy.
0: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
1: Yes, India is a holy, very holy.
0: Nagyon szent.
1: And the India is a spot on this earth is a very holy.
0: Ez egy olyan hely az földön, ami szent.
1: But not the people.
0: De nem az emberek.
1: That's it.
0: Ez az.
1: This college is a very beautiful, very good.
0: Ez az iskola nagyon jó.
1: But now who is here living and doing, that is a different.
0: De aki itt él, mit csinál?
1: And now so the Indians, they are talking about a high society.
0: Most az indiaiak is a felső tízezerről beszélnek.
1: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up. Tie, yes?
0: Nem használjátok az akasztást.
1: This is a creation. Kravata is good, but tie is not good.
0: Nyakkendő jó.
1: So, all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
0: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
1: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
0: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
1: So I tell also Indians,
0: mondom az indiaiaknak,
1: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
0: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
1: It is unbelievable.
0: Hihetetlen.
1: They are so blind.
0: Olyan vakok.
1: It's not that India.
0: Nem az az India.
1: Not that people.
0: Nem azok az emberek.
1: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this, so they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
0: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszik.
1: The one of the biggest meat exporter is India.
0: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
1: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
0: Azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
1: Therefore don't breed poor dogs, okay?
0: Ezért ne tenyész kutyát.
1: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
0: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik.
1: Yes. Who knows?
0: Ki tudja.
1: This is how the cancer is going.
0: Így terjed a rák.
1: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
0: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
1: We can make from the good corns, corn, any kind of corn, we can make nice flowers, and we can make some different kind of homemade things, and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
0: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
1: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
0: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák
1: oka. He's telling, yes, yes, Swami, you can talk as much as you like.
0: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swamiji, beszélhetsz, amit akarsz.
1: All are listening, but when this will open gate.
0: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
1: So, it is our weakness.
0: Ez a mi gyengeségünk.
1: Humans have more weakness than any.
0: Az embernek több a gyengesége.
1: And that is our eating
0: mint bárkinek is, ez az evés.
1: Even our house pet are spoiled.
0: A házi állat.
1: Because of the our weakness.
0: És a mi gyengeségünk miatt.
1: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
0: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
1: And that's why I said that when we have big seminars,
0: mikor nagy programban,
1: in a small village,
0: kis faluban,
1: in this time of the season,
0: ebben az évszakban,
1: we can request the farmers,
0: megkérhetjük a földműveseket,
1: and because there is so much vegetable they can't eat.
0: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják
1: megérni. So they are feeding the pigs.
0: A disznókkal etetik fel.
1: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
0: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
1: At the same time I can tell you,
0: azt is elmondhatom,
1: that who came to India, you know, to Rajasthan,
0: aki Indiába jön,
1: in Jordan,
0: Jada.
1: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
0: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
1: 600-700 hectares land.
0: 600-700 hektár.
1: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
0: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
1: And our trees.
0: És a fák.
1: Bushes, everything.
0: Bokrok minden.
1: So there is a different kind of vegetables we are using, drying.
0: Másféle zöldségek vannak ott.
1: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
0: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
1: That is also in the forest bush.
0: Az erdőben is, a bokrokon.
1: So last year we had this in a vape, in a Strilki, you remember?
0: Múlt évben Strilkiben emlékeztek.
1: And people like it.
0: Szeretik,
1: it was good.
0: Az emberek.
1: So this year I brought again for you something.
0: Megint hoztam nektek valamit idén is.
1: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
0: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
1: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all, why you need to carry your luggage.
0: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag.
1: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
0: Mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
1: I said, okay.
0: Azt mondtam, rendben.
1: But then I was thinking.
0: Aztán gondolkozni
1: kell. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
0: 2 üres bőrön.
1: Inside was the soya capsules, you make it for our homeopathic herbals.
0: Homeopátiás kapszulák voltak.
1: Because they are made from soya and not from animals.
0: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati.
1: And our Pushpa in Jordan, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
0: Jadamban Pushpának egy szép kertje van.
1: So they are so much.
0: Ilyen nagyok.
1: Half kilo.
0: Fél kilo.
1: So much, but half kilo. So I put all in my 2 suitcases and when they were vegetarians, Swamiji, so little. I said, yes, it's good.
0: Betettem a két börönbe, azt kérdezték, ilyen
1: kevés. I'm bringing the air from Europe for India.
0: A levegőn keresztül viszem
1: the
0: Európa.
1: The good, India. Clean air for New Delhi from Vienna.
0: Levegőt viszek.
1: So back I brought it 60 kilos or more.
0: Kiló. Hoztam vissza, vagy többet.
1: And Manjadev was looking.
0: Így néztem Manjadev.
1: So I, anyhow, I brought it this and we are now making mixing and you can use it, have it.
0: Most használhatjátok.
1: So you create please yourself your few months good food.
0: Néhány,
1: I don't know how, but you have to.
0: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
1: Hogy. And if you don't know, then we can, I can tell you.
0: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
1: You can from the different grains.
0: Különböző magok, gabonák.
1: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
0: Ja, a szójabab, csicseri borsók, csicseri.
1: And that we can make few different kind of variety for a food.
0: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
1: Only from that.
0: Csak azt.
1: So like different things we can learn, okay?
0: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
1: And if you can get the organic corn,
0: hogyha tudtok hozzájutni bio,
1: then we can make three different kinds of varieties for food from this corn.
0: Háromfélét gabonát lehet beletenni az ételbe.
1: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
0: Innen Európából.
1: And you can have every day different dish.
0: Minden nap más étel.
1: At least you have 10 different dishes.
0: Legalább 10 különböző étel.
1: 10 to 15.
0: 10-15.
1: So, if you eat two kind of variety, twice a month.
0: Ha kétfélét eszel, kétszer egy
1: hónapban. Or let's say three times a month.
0: Vagy háromszor.
1: That's not too much.
0: Az nem túl sok.
1: That's healthy.
0: Egészséges.
1: Homemade, yourself.
0: Otthon készült.
1: Buy saját. The vegetables, buy, dry the vegetable, this, clean everything.
0: Szárítsd a zöldségeket.
1: Dry vegetable is better than frozen.
0: A szárított zöldség jobb, mint a fagyasztott.
1: Yes. And also you don't need to consume the electricity.
0: És akkor nem fogyaszt az áramot.
1: For your freezing.
0: A fagyasztóhoz.
1: So we have so many good beans here.
0: Olyan sok jó babféle van.
1: Really. Sometimes I'm wondering that how much variety of the food is here in Europe than in India.
0: És néha csodálkozom, hogy itt többféle étel van, mint Indiában.
1: But we didn't learn, we forgotten.
0: De elfelejtettük.
1: And those our grandmothers died already.
0: És meghalt már nagymama.
1: Otherwise they would have told us.
0: Különben megmondta, megmondaná.
1: And best herbs you have here.
0: És a legjobb gyógynövények itt
1: van. In the forest of the Czech, Slovakia, Austria, everywhere.
0: Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában minden.
1: There are some people who are collecting many different herbs.
0: Vannak, akik gyűjtik a gyógynövényeket.
1: But we forgotten.
0: De elfelejtett.
1: We have here some people, they are very good and we can ask them to give them, give us right and give us piece of paper that we can collect or someone can collect and we can buy from that.
0: Vannak emberek, akik leírhatják, vagy ők gyűjtik, és tőlük vesszük meg.
1: But no. Your tongue is spoiled towards the junk food.
0: De hát a nyelvedet tönkretette a szemét.
1: And that junk food is remaining in the body.
0: És az pedig benne marad a testben.
1: Better not to eat 2 days anything.
0: Jobb, hogyha két napig semmit nem eszel.
1: But don't eat junk foods.
0: De ne egyél junk foodot.
1: That is about it.
0: Erről
1: so thank you for this good question.
0: Köszönöm ezt a jó kérdést.
1: We will tell there is one person called beloved master.
0: Aki az attól, aki azt mondja, hogy kedves mester, szeretett mester.
1: So the wheats have more than 40% gluten.
0: A gabonában 40%-kal több glutén van.
1: And this damages our intestine.
0: És ez tönkreteszi a
1: belünket. And cause the diseases.
0: Betegségeket okoz.
1: Hari Om Tat Sat. I spoiled your appetite.
0: Most elrontottam az étvágyatokat.
1: I hope today potato is not cooked.
0: Remélem, manapság nem krumplit főztek.
1: In 1978 or 80, between these two years,
0: 78-80 között.
1: There was one person developed one machine.
0: Volt egy ember, aki egy gépet kifejlesztett.
1: And he said that when you cut the potatoes,
0: mikor felvágod a krumplit,
1: or other roots,
0: vagy más gyökeret,
1: they are crying.
0: Az sír.
1: And so, this machine,
0: ez a gép,
1: they brought near the potato, and they had some kind of machine, so with giving the resonance, like a crying.
0: Ami rezonanciát ad, mint a sírás.
1: And coming, knife coming closer,
0: közel megy a krumplihoz a kés,
1: is that the vibration,
0: van egy vibráció,
1: and sound like screaming,
0: mint egy sikoltás.
1: And when it's cutting, it's unbelievable how much this potato is crying, screaming.
0: És mikor felvágják, hihetetlenül sikoltozik az a krumpli.
1: Next day,
0: másnap,
1: in Vienna there's a beautiful Nash market,
0: Bécsben a Nash Markton,
1: and no one buy potatoes.
0: Senki nem vett krumplit.
1: It took few months, több or weeks, sorry. Many, many people didn't want to buy the potatoes.
0: Sokan nem akartak krumplit.
1: The potato company was bankrupt nearly. So they made then more advertising about potato chips and this and that and that.
0: Hirdetni kezdték a chipset.
1: The same machine.
0: Ugyanaz a gép.
1: They coming near the plant.
0: Közel megy egy növényhez.
1: You go with the knife.
0: Mész a késsel.
1: Is making screaming.
0: Sír.
1: So it is said maybe because it's a metal.
0: Lehet a fém miatt.
1: So they made a like a knife from the wood.
0: Csináltak fából kést.
1: And came to near.
0: Oda vitték közel.
1: The same sound.
0: Ugyanaz a hang lett.
1: And then one came with the water can.
0: Aztán jött valaki egy
1: öntözőpannával
0: a növényhez.
1: And plant was so happy.
0: Olyan boldog volt a növény.
1: Because you are bringing the water.
0: Mert vizet hozott.
1: So that machine they did not provide to in any shop anymore.
0: Már a sehol nem lehet kapni azt a gépet.
1: So everything in the life, our planet is called living planet.
0: A bolygónkat úgy hívjuk élő bolygó.
1: So what to do?
0: Mit tegyünk?
1: So someone who don't want to do all this,
0: aki nem akar,
1: then take the from the Surya Narayan.
0: Aki nem akarja mindezt tenni, akkor a Surya Narayanból.
1: There are many.
0: Sokan vannak.
1: There is one lady, one person,
0: van egy ember,
1: nearby our ashram, our Rajasthan,
0: Rajasthanban,
1: border of the Gujarat and Rajasthan.
0: Gujarat határán.
1: There is a big temple of the Amba, Mother Amba, Devi Shakti.
0: Amba anyának van ott egy nagy temploma.
1: And when the Shakti, she died.
0: Mikor Shakti meghalt.
1: The story is very long, I will not tell you.
0: Hosszú történet, nem mondom el.
1: So Shiva was very, very, very sad.
0: Nagyon szomorú volt Shiva.
1: Because Shakti, that was the first and the Shiva from this creation.
0: Mert Shakti és Shiva volt az első ebben a teremtésben.
1: So when she got the information that Shakti died,
0: megtudta, hogy Shakti meghalt.
1: Shiva was very, very sad.
0: Shiva nagyon elszomorodott.
1: He took Shakti on his shoulder.
0: Szatit a vállára vette.
1: And he disappeared in the universe.
0: És eltűnt a térben.
1: Ages and ages.
0: Korszakokra.
1: Now Brahma, Vishnu and all other

0: And at airports you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India already at an airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassit.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it is a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskékek ölnek meg.
0: Not a religion.
1: És nem vallás.
0: That's not Devik Shakti, it's Asuri Shakti.
1: Ez nem Devik Shakti, ez Asuri Shakti.
0: So, in such culture you should not take part.
1: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.
0: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there too. So the culture is a system through which human is surviving.
1: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
0: Now the second is spiritual culture.
1: A második a spirituális kultúra.
0: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
1: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
0: This personal soul has a longing.
1: Az egyéni lélek vágyakozik.
0: To come to the origin.
1: Visszajusson eredetéhez.
0: And that is your soul.
1: És ez a lelked.
0: So the atma, what we call atma, you know all very well, the soul is not atma.
1: Tudjátok, hogy a lélek nem atma.
0: Soul is reincarnating again and again.
1: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
0: We believe that we had a past life.
1: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
0: And we do believe that we have now life, we are here as individual.
1: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
0: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
1: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
0: But you didn't die.
1: De nem halsz meg.
0: Only one died.
1: Csak egy konkrét személy.
0: Understand me what I mean?
1: Érted, hogy mit akarok mondani?
0: And if the one born, it means not all are born now again.
1: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
0: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
1: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
0: Do not compare your jiva life, your atma's life with this material world.
1: Ne hasonlítsd a jíved és átmád életét az anyagi világhoz.
0: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
1: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
0: And this jivatma will again rise up these clouds of these mayas.
1: És a jivatma felemelkedik a máják felhőjére.
0: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
1: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
0: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
1: Mire pocsékoltad az idődet, Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
0: But this Maya, samsara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
1: A Maya, samsara, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
0: Atma, which is not born.
1: Az átma nem született.
0: Who is not born cannot die.
1: Ki nem született, nem halhat meg.
0: But still there. That's called everlasting, nitya.
1: De ott van, örökké tartó nitya.
0: Nityam, sudham, and pure.
1: És tiszta.
0: Nirakar, formless.
1: Forma nélküli.
0: Niranjan, spotless.
1: Szeplőtelen.
0: No any weapon can kill.
1: Fegyver nem tudja elpusztítani.
0: Try to shoot in the sky bullets. And after you look with magnifying glass, you will not see the hole in the sky.
1: Lövöldözzél puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
0: It is the hole. There's nothing.
1: Nincs ott semmi, eltűnt.
0: So if there's nothing,
1: és ha nincs ott semmi,
0: why we call it sky?
1: Akkor minek hívjuk égnek?
0: Why we don't give the name is nothing?
1: Miért nem mondjuk azt, hogy semmi?
0: But still we do give particular name.
1: Mégis adunk neki nevet.
0: Akasha, Shunyakasha, the universe, the sky, the space.
1: Világegyetem, ég, tér.
0: So it's Atma, Jivatma, consciousness,
1: tudat, egyebek.
0: Neither fire can burn.
1: A tűz sem égeti.
0: We can make big fire.
1: Nagy tüzet rakhatsz.
0: After we can see if the sky is burned.
1: Most nézd meg, hogy leégette az ég.
0: It's not burned.
1: Nem égett le.
0: So Atma is known as unborn.
1: Az átma nem született.
0: And it is there. And that is the Shiva.
1: Ott van, és ő a Shiva.
0: That's why that it has no father and mother.
1: Ezért nincs édesanyja, édesapja.
0: It is he himself.
1: Ő maga van.
0: So by every Mahapralaya is again Mahapralaya comes through Shiva.
1: A Mahapralaya is Shiva által történik.
0: That's why it's called Mahapralaya.
1: Ettől Mahapralaya.
0: Mahadev, Mahashiva, and the Maha is Shiva.
1: Maha maga Shiva.
0: And only one mantra is called Mahamantra.
1: Csak egy Mahamantra van.
0: It's called Mahamrityujay Mantra. Other mantras are not that.
1: A többi mantra nem ilyen.
0: Very origin is this.
1: Ez az eredet.
0: That's why Mahamrityujay Mantra.
1: Ezért hívják így.
0: So, a time of the Mahapralaya.
1: A Mahapralaya idején.
0: There is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
1: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
0: A big earthquake.
1: Nagy földrengés.
0: Flood.
1: Árvíz.
0: Fire.
1: Tűz.
0: Etc.
1: És itt tovább.
0: But still not that whole earth is destroyed.
1: De nem pusztul el az egész föld.
0: All creatures.
1: Minden teremtmény.
0: That will come only when Mahapralaya is.
1: Az csak Mahapralayakor van.
0: And then there is only Shunyakash.
1: És akkor csak Shunyakash van.
0: Again, after that, when all is calmed down.

0: Minden újra lenyugodott.
1: Everything is purified.
0: Minden megtisztult.
1: Everything is distilled.
0: Minden megfilterezett, megszűrődött.
1: Pure.
0: Tiszta.
1: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
0: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
1: Nad Omkara. So then Srashti ki rachna. Srashti means this creation.
0: Srashti a teremtést jelenti.
1: Rachna means to create.
0: Rachna teremteni.
1: So he becomes again the creator.
0: Ő lesz újra a teremtő.
1: Who?
0: Ki?
1: That Atma.
0: Az Atma.
1: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
0: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
1: So Shiva have many names. Sadashiva, Ma. Mahadev.
0: Sok neve van Shivanak.
1: Shambhu. There's a name Shambhu.
0: Egyik neve Shambhu.
1: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
0: So, Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
1: So it is he again awakes.
0: Újra felébredő.
1: His energy, he is manifestating now.
0: Az ő energiája manifestálódik.
1: How?
0: Hogyan?
1: As we all. We all.
0: Úgy, ahogy mi mindannyian.
1: All birds.
0: Minden madár.
1: All animals.
0: Minden állat.
1: All trees.
0: Minden fa.
1: Water.
0: Víz.
1: Fire.
0: Tűz.
1: Air.
0: Levegő.
1: Vegetation.
0: Vegetáció.
1: That is his manifestation.
0: Ez az ő manifestációja.
1: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
0: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
1: who are you?
0: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
1: He said,
0: azt mondta,
1: Arjuna, don't try to ask me this.
0: Arjuna, ne kérdezd ezt.
1: You are limited one.
0: Te korlátozott vagy.
1: And remain in your limit.
0: Maradj a korlátaidon belül.
1: Follow the traffic rules.
0: Kövesd a közlekedési szabályokat.
1: If you don't respect the traffic rules,
0: ha nem tiszteled ezeket a szabályokat,
1: then you will be punished.
0: Akkor megbüntetnek.
1: Or can accident happen, can be killed.
0: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
1: So stay within your limitation.
0: Úgy maradj a korlátaidon belül.
1: If you go out of this, you are lost.
0: Ha ezeket túlléped, elveszel.
1: So this principle,
0: ez az alapelv,
1: which is divine law,
0: ami az isteni törvény.
1: But Arjuna said, but still, how should I know?
0: De Arjuna azt mondta, mégis honnan tudhatnám?
1: Again he said,
0: újra azt mondta,
1: which Mahaprabhuji also told.
0: Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott,
1: you can digest everything very easily.
0: Mindent könnyen megemésztesz.
1: But the truth is very hard to digest.
0: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
1: Because there you will fall out then.
0: Mert akkor kipottyansz.
1: So search that truth as a Shiv consciousness.
0: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
1: So he manifestates his light as Shiva.
0: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
1: And so the Krishna opens his universe in front of the Arjuna.
0: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
1: And he saw.
0: És megmutatja.
1: Everything.
0: Mindent megmutat.
1: Even the devils.
0: Még az ördögöket is.
1: Everything.
0: Mindent.
1: Arjuna lost his nerves.
0: Arjuna elvesztette.
1: And said, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
0: A nyugalmát.
1: I love that form.
0: Gyorsan, Krishna, tér vissza.
1: Arjuna tried to close his eyes.
0: Szeretem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
1: So you can close your eyes.
0: Becsukhatod a szemed.
1: But you can't close eyes in front of the God.
0: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
1: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
0: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
1: Is dwelling in your inner space.
0: Belső teredben lakozik.

0: You can't run anywhere.
1: Nem tudsz elfutni előle.
0: There's no any corner in universe where you can go and hide and sit and breathe peacefully.
1: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
0: And you said, oh my God.
1: És azt mondod, Úristen.
0: Oh my God.
1: Úristen.
0: And he said, yes, I am here.
1: És azt mondja, igen, itt vagyok.
0: No way.
1: Nincs lehetőség.
0: So Krishna again he closed his maya.
1: Krishna becsukta májáját.
0: Arjuna said thank you.
1: Arjuna megköszönte.
0: Otherwise Arjuna said
1: másképp.
0: I will be entitled to go to the mental hospital.
1: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
0: And there is also no treatment.
1: És ott sem kezelnek.
0: So don't try to know what you don't know.
1: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
0: And try to remain what you are.
1: És próbálj az maradni, ami vagy.
0: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
1: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
0: When the Shiva begins to do the tandav nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
1: Amikor Shiva elkezdi a tandav nrityát, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
0: So we don't want that Shiva makes tandav nritya.
1: És nem akarjuk azt, hogy Shiva tandav nrityát végezze.
0: No.
1: Nem.
0: His tandav nritya is that then Mahapralaya.
1: Az ő tandav nrityája a Mahapralaya.
0: So we wish that he's coming nicely.
1: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
0: He may dance with his damru.
1: A damrujával táncolhat.
0: But not tandav nritya.
1: De nem tandav nritya.
0: So that Svayambhu, that Shiva is in you.
1: Svayambhu Shiva benned van.
0: You are the manifestation.
1: Te vagy a megtestesülés.
0: All creatures are manifestation.
1: És minden teremtmény.
0: That Atma inside.
1: Az az Atma benne van.
0: That light of the Supreme.
1: A legfelsőbb fénye benne van.
0: And when this Mahapralaya comes.
1: És ha eljön a Mahapralaya.
0: Then again becomes one. The spiritual bhakta souls and saints comes to Parabrahma, Shiva.
1: Akkor minden egy lesz, a spirituális bakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
0: And rest will sink down like one layer, dark layer.
1: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
0: And that will be again used for next.
1: Amit újra hasznosítanak.
0: Krishna.
1: A következő teremtéshez.
0: So after Mahapralaya.
1: A Mahapralaya után.
0: Again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe,
1: Srishti Rachana érdekében,
0: all objects in universe,
1: világegyetem megtestesülés érdekében, minden,
0: even the Surya, this Surya what we see will be finished.
1: Test, még a nap Surya is megszűnik.
0: That not anymore. It will split, nem, explode.
1: Szétrobban, ketté törik.
0: And in heat of that,
1: és ebben a hőben,
0: will become Mahapralaya.
1: Lesz a Mahapralaya.
0: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
1: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
0: And he wrote me the letters.
1: És levelet írt hozzá.
0: So I printed these letters and translated in English.
1: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
0: So and I printed in his own handwritings.
1: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
0: And his picture.
1: És a képét.
0: Where he said,
1: amikor azt mondja,
0: to come to the Brahmaloka.
1: Ahhoz, hogy a Brahmalokába
0: is. A door is through this sun.
1: A napon keresztül van a kapu.
0: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
1: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
0: If he let you go in or not.
1: Ő dönti el, hogy beengede vagy nem.
0: And you know, he writes in that little booklet.
1: És ebben a kis könyvben azt írja.
0: That Krishna is called Natkata.
1: Hogy Krishnának Natkata a neve.
0: Natkata means a Very vivid child.
1: A natkat azt jelenti, hogy élen kisgyermek.
0: And he used to meditate on Krishna.
1: Ő Krishnára szokott meditálni.
0: But always Krishna is moving and changing the place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
1: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rá koncentrálni.
0: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
1: Mahaprabhuji azt mondta, Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
0: And Krishna did.
1: És Krishna betartotta.
0: Did you read this book?
1: Olvastátok ezt a könyvet?
0: And who did not read should read.
1: Aki nem olvasta, olvassa.
0: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
1: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
0: And Surya, Tej, Shiva, Swayam, that Swayambhu is Devapuriji.
1: És Swayambhu Devapuriji.
0: So that manifestation or Swayambhu who is appearing is again everyone is a Swayambhu.
1: Ez a Swayambhu, a megtestesülés mindenki.
0: But don't go outside and I'm Swayambhu.
1: De ne menj így ki ezt hirdetve.
0: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb, and there's a very beautiful coffee house people are meeting and said, I am Swayambhu.
1: Nem menj el a zágrábi kávéházba a piacra, hogy Swayambhu vagyok.
0: And everybody says, I am Swayambhu.
1: És mindenki azt mondja, hogy
0: Swayambhu vagyok. All Croatian begins to say, I am Swayambhu.
1: Minden horvát azt mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: They will say, oh God.
1: És a többiek azt mondják, hogy Úristen.
0: So Swayambhu doesn't say that I am Swayambhu.
1: Swayambhu nem mondja, hogy Swayambhu vagyok.
0: And when you will realize in your consciousness that you are Swayambhu,
1: és amikor a tudatod van, felfedezed, hogy Swayambhu vagy,
0: then you are Swayambhu, you need to introduce yourself.
1: Akkor tudod, hogy az vagy, akkor nem kell bemutatkozni.
0: For example, how?
1: Például hogyan?
0: Morning sun is rising.
1: Reggel felkel a nap.
0: Does he knock on every door, said, I am sun, already awake, arise, open your eyes.
1: A nap bekopog-e minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
0: Sun doesn't give his introduction.
1: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni.
0: And we are not the sun.
1: Mi nem vagyunk a nap.
0: We are only the mastic.
1: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
0: And when the bright sun is shining.
1: És amikor a fényes nap süt.
0: And we put the mastic and tell to sun, look, I'm light also.
1: És felemeled a gyufaszálat, nézd, én is fény vagyok.
0: You can't compare this mastic's flame to the sun, my dear.
1: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
0: So don't dream and don't play.
1: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
0: Don't celebrate the day too early.
1: És nyugtáva dicsérd a napot.
0: But try to be that flame, the light.
1: És próbálj meg láng lenni a fény.
0: So which can lead you through the darkness.
1: Ami átvezet a sötétségem.
0: That light of the wisdom.
1: A bölcsesség fénye.
0: From Guru Vakya.
1: A Guru Vakya által.
0: Don't go against this Guru Vakya.
1: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
0: Otherwise you don't know when you will fall into the darkness.
1: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
0: In Mahapralaya.
1: Sötétségbe.
0: Then how many yugas and yugas?
1: A Mahapralayában yugák van.
0: And I don't know what kind of suffering is there.
1: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
0: Again that Swayambhu appears.
1: Megjelenik Swayambhu.
0: And he creates different systems.
1: Különböző rendszereket alkot.
0: And then Brahma, Vishnu.
1: Ott van Brahma, Vishnu.
0: So the Vishnu have got a duty.
1: Vishnunak van kötelessége.
0: To take care of everyone.
1: Hogy mindenkire vigyázzon.
0: Maintain. Managing director.
1: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
0: So Krishna is a managing director.
1: Krishna az ügyvezető igazgató.
0: And Brahma is the production manager.
1: És Brahma pedig a gyártási vezető.
0: And Shiva is controller.
1: És a Shiva controller.
0: Observer.
1: A megfigyelő.
0: So it means Bhagavan Vishnu every yuga appears.
1: Bhagavan Vishnu minden yugában megjelenik.
0: But Shiva is still observing.
1: De Shiva még mindig figyel.
0: In the controlling in better way.
1: Uralja jó módon.
0: Is the saints.
1: Ők a szentek.
0: Nitya avatara.
1: A nitya avatara.
0: So in every yuga,
1: minden yugában,
0: there is nimitta avatara, Vishnu.
1: Van Nimitta avatara Vishnu.
0: And Nitya avatara the saint.
1: És Nitya avatara a szentek.
0: So how many Nitya avatara sitting in front of me, my?
1: Előttem mennyi Nitya avatara ül?
0: When I want to come through this door.
1: Ha ezen az ajtón be akarok jönni.
0: And I said, my God, so many Nitya avatara.
1: Azt gondolom, hogy ennyi Nitya avatara.
0: How will I pass through this crowd?
1: Hogy megyek át ezen a tömegem?
0: So simply I went other side and came in.
1: Egyszerűen kimentem és utána visszajöttem.
0: So if you are, then you have to show it.
1: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
0: How?
1: Hogyan?
0: Through your behavior.
1: A viselkedésed révén.
0: Through your kind humbleness.
1: A jóságod, alázatosságod révén.
0: Your inner mercy.
1: Belső könyörületed révén.
0: Every heart is a mercy.
1: Minden szívben könyörület van.
0: And through your understanding.
1: És megértésed révén.
0: Every single word of education.
1: Minden egyes tanult szó.
0: Is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
1: Képesség tesz arra, hogy a negatívat pozitíva fordítsd.
0: Or we can turn everything into the negative.
1: Vagy mindent negatívba fordíts.
0: When you become and you come to the list of Nitya Avatara,
1: hogyha felolvasod a Nitya Avatarák listáját,
0: it's not easy.
1: Az nem túl egyszerű.
0: Not changing dress.
1: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
0: Not changing the faith.
1: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
0: But changing inside.
1: Ott belülről változni kell.
0: Be there.
1: Ott kell lenni.
0: If someone needs you.
1: Hogyha valakinek szüksége van rád.
0: Like a tree.
1: Mint egy fa.
0: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
1: Ami teremtmények millióinak ad hajlékot.
0: Big banyan tree.
1: Nagy banyan fa.
0: You know how many small to small creatures, till the big birds and big elephants are sitting under and nourishing.
1: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
0: So that we have to become.
1: Ilyennek kell lennünk.
0: But when it is too much.
1: De ha túl sok.
0: Then again, Trinetra of Shiva.
1: Akkor Shiva Trinetrája.
0: Trinetra means third eye one.
1: Trinetra a harmadik szemű.
0: Triambakam, that third eye one.
1: A harmadik szemű, három szemű.
0: That time he stands up and says, enough.
1: Ő feláll, azt mondja, elég.
0: He doesn't get angry quickly.
1: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
0: But he gets up and tandav nritya.
1: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
0: Finished.
1: És akkor vége.
0: So don't let come this tandav nritya in your heart.
1: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nritya a te szívedben.
0: Don't let come the tandav nritya in your house.
1: A tandav nritya ne jusson be a házadba.
0: Means.
1: Ez azt jelenti.
0: Don't create disharmony in the family.
1: Ne teremts diszharmóniát a családban.
0: You are only two, husband and wife.
1: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
0: And every night you have tandav nritya.
1: És minden este megy a tandav nritya.
0: She throws the pillow.
1: A feleség párnát hajigál.
0: And you throw the socks.
1: Te zoknit hajigálsz.
0: And she throws the shoes.
1: Ő cipőt dob.
0: And you throw the iron.
1: Te vasat, vasalót.
0: Ironing.
1: A vasalót.
0: You know. How many people have in the sleeping room tandav nritya?
1: Hány embernek van a hálószobájában tandav nritya?
0: One kicks out and close the door.
1: Az egyik kilöki a másikat, rázárja az ajtót.
0: Or you are only few people.
1: Vagy kevesen vagytok.
0: Four, five, three. And you had tandav nritya in the house.
1: És a házadban megy ez a tandav nritya.
0: You are not that Shiva.
1: Akkor nem vagy Shiva.
0: So now our manifestation
1: a megtestesülésünk
0: is in this life.
1: Ebben az életben.
0: We create the srishti.
1: A srishtit teremtjük.
0: Jaisi drashti, vaisi srishti. How is your vision like that you see the world?
1: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
0: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
1: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
0: But this jivatma,
1: de ez a jivatma,
0: who is connected with atma,
1: ami az átmával van kapcsolatban,
0: finally will say, now is enough.
1: Végül azt mondja, elég.
0: Ask thyself,
1: kérdezd magad,
0: how much did you misuse your body.
1: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül.
0: Doesn't matter in which way.
1: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
0: How much did you care about your body?
1: Mennyit törődtél a testeddel?
0: Eating, drinking.
1: Evés, ivás.
0: Overeating.
1: Túlevés.
0: Alcohol.
1: Alkoholfogyasztás.
0: Drugs.
1: Drogok.
0: And many different things.
1: És egyebek.
0: Finally, Jivatma said.
1: Végül a Jivatma azt mondja.
0: For this body is better to have now Mahapralaya.
1: Jobb ennek a testnek a Mahapralaya.
0: And Tandava comes inside.
1: Tandava bejön.
0: Then many diseases come.
1: És ezzel jönnek be a betegségek.
0: And slowly body is sinking.
1: És lassan lesüllyed a test.
0: Jivatma will go out.
1: A Jivatma kimegy belőle.
0: With the karma.
1: A karmákkal együtt.
0: And this body will sink into the earth.
1: És a test a földbe süllyed.
0: Or become ash.
1: Vagy hamu lesz.
0: And flow in the water.
1: És belefolyik a vízbe.
0: Nowhere.
1: Sehova.
0: What your relation remained?
1: Milyen kapcsolatod maradt?
0: To other relation.
1: A többiekhez.
0: For what you were angry.
1: Akire haragudtál, féltékeny voltál.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: Pity.
1: Kár.
0: You wasted your beautiful yuga of creation.
1: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
0: Which yuga?
1: Milyen jugát?
0: Your life span is your yuga.
1: Az élettartalmad a te jugád.
0: Na, Mahapralaya came.
1: Eljött a Mahapralaya.
0: Everything separated.
1: És minden szétvált.
0: The jiva is searching shelter.
1: A jiva hajlékot keres.
0: To come again to this body.
1: Hogy újra testet öltsön.
0: But you can't decide where.
1: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
0: Because you ask the Atma.
1: Kérdezed az Atmát.
0: Atma doesn't give any answer.
1: Atma nem válaszol.
0: Why?
1: Miért?
0: That's it.
1: Ez van.
0: But jiva is trying.
1: De a jiva próbálkozik.
0: Karma will lead us.
1: És a karma vezet minket.
0: So, did you follow Guru Vakya?
1: Követted a Guru Vakya?
0: Did you follow the footsteps of your master?
1: Követted a mester lépéseit?
0: Did you learn everything?
1: Mindent megtanultál?
0: Were you nice to your master?
1: Jó voltál a mesteredhez?
0: When then they will ask you.
1: Téged fognak kérdezni.
0: You were how nice you were to your master.
1: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
0: I don't know what you will answer.
1: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
0: But when he asked me to me how they were behaving to me.
1: De hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem.
0: I will represent you.
1: Akkor majd én képvisellek.
0: The best disciples.
1: A legjobb tanítványok voltak.
0: Yes, best.
1: A legjobbak.
0: But reality is different.
1: De a valóság ettől eltérő.
0: Because that I can't change.
1: Én nem tudok megváltozni.
0: But parents always protect the children.
1: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
0: So now this is Shivaratri.
1: Úgyhogy Shivaratri van.
0: So we understand the Svambhu manifestates in after every Mahapralayas punah again when the Srishti Rachana takes place.
1: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srishti Rachana megtörténik, megtestesül.
0: Then Brahma begins to make his work.
1: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
0: And Vishnu also will get ready.
1: És Vishnu is készülődik.
0: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
1: Így többen koncentrálnak Vishnura.
0: But Vishnu himself, all the time repeating mantra name of Shiva.
1: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
0: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
1: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
0: They each other have beautiful mutual understanding communication.
1: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
0: So the owner of the factory,
1: a gyár tulajdonosa,
0: and manager of the factory,
1: és a gyár igazgatója.
0: So manager always thinks of the owner.
1: A tulajdonos mindig az igazgatóra
0: and
1: gondol.
0: Owner always thinks of the manager.
1: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Then our production is beautiful.
1: És csodálatos lesz a termelés.

0: Therefore, ek saje sab saje, sab saje sab jaye, while keeping one thing, you can save and achieve everything.
1: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
0: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
1: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
0: So better to meditate.
1: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
0: Shivmaya, become Shivmaya, one with that Shiva.
1: Legyél Shivmaya egy Shivával.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And feel your body.
1: Érezd a tested.
0: And we will chant mantra. And feel this resonance.
1: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
0: In your body.
1: A testedben.
0: Each and every atoms of the body.
1: Tested minden atomjában.
0: Is filtered in the light.
1: Amely átszűrődik fénnyel.
0: Feel your mind, your emotion, love.
1: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
0: Your tender love is pouring into that Shiva light, Shiva Jyoti.
1: A gyengéd szeretetet Shiva fényébe, Shiva Jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: Bölcsességébe, és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világ egyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világ egyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.
1: Lassan.
0: Means don't be hurry in chanting.
1: Azt jelenti, hogy ne gyorsan zenges.
0: Mahamrityunjay mantra, which connects into the Mahadev Svayambhu.
1: Ez Mahadev Svayambhuhoz köt minket.
0: Mahashakti mother.
1: Mahashaktihoz.
0: That mother is space.
1: Ez az anya, a tér.
0: And the consciousness.
1: És a tudat.

0: the resonance of the Mahamrityunjaya mantra.
1: Az egész tested, az egész lényed megtelt az isteni rezgéssel, a Mahamrityunjaya mantrájéval.
0: It is the best therapy.
1: Ez a legjobb terápia.
0: The mantra, the sound, and the color of the imagination.
1: A mantra, a hang és a képzelet színe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, halld a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: pranayam leads a practitioner towards the ocean of the peace.
1: A pranayam a gyakorlót a béke óceánjához vezeti.
0: Like on the bottom of the ocean is very calm.
1: Mint ahogy az óceán fenekén, mélyén nagyon nagy
0: waves
1: nyugalom van.
0: Are only on the surface.
1: Hullámok csak a felszínen vannak.
0: Similarly, the vrittis of the yogi.
1: Ugyanígy a jogi vrittiei.
0: During the pranayam.
1: Pranayama során.
0: It realizes the very deep peace.
1: Nagyon mély békét tapasztal meg.
0: After that, then comes dharana, the concentration.
1: Ezután következik a dharana, a koncentráció.
0: So pranayam leads us to the peace of the mind.
1: Tehát a pranayam az elme békéjéhez vezet minket.
0: And that means brings to the dharana the concentration.
1: Azaz elvisz minket a dharanáig, a koncentrációig.
0: Concentration means here that you are aware, completely aware of the one thing about which you are thinking or what you would like to achieve, mastery, do, etc.
1: A koncentráció itt azt jelenti, hogy tökéletesen tudatában vagy annak az egy dolognak, amivel foglalkozni akarsz, amire gondolni akarsz, amit el akarsz érni, vagy amit csinálni akarsz.
0: After the pranayam, the concentration begins or becomes like a very peaceful flame of the dipak or the candle flame.
1: A pranayama után a koncentráció olyan békéssé válik, mint egy mécses vagy egy dipak lángja vagy egy gyertyaláng.
0: When the flame is not moving.
1: Amikor a láng nem is mozog.
0: The flame is very peaceful and straight.
1: A láng nagyon békés, nyugodt, egyenes.
0: Like that is the concentration of the practitioner of the pranayam if he or she is doing proper step by step like according to the our the system yoga in daily life.
1: A pranayama gyakorlójának a koncentrációja is ilyen békés, amennyiben szisztematikusan és lépésről lépésre gyakorolja a pranayamot, ahogy a mi jóga mindennapi életben rendszerünkben le van írva.
0: That time when the proper concentration is there.
1: Akkor, amikor már megvan a megfelelő koncentráció,
0: then comes the dhyana.
1: Következik a dhyana.
0: Dhyana have many meanings.
1: A dhyánának sok jelentése van.
0: But now dhyana means that you found the object what you would like to know.
1: De a dhyana most azt jelenti, hogy megtaláltad azt a tárgyat, amit szeretnél megismerni.
0: Where you observe it full of the attention.
1: És teljes figyelemmel azt figyeled.
0: Full of the knowledge.
1: Teljes tudásod.
0: Yes, what is that?
1: Igen, mi az?
0: That object. So,
1: az a tárgy.
0: In dhyana, one merges into the oneness.
1: Tehát a dhyánában az ember beleolvad az egységbe.
0: There is a symbol in front of you, object front of you.
1: Előtted van egy szimbólum, egy tárgy előtted van.
0: The flame in front of you.
1: A láng előtted van.
0: Or the Gurudev's photo.
1: Vagy Gurudeva fényképe.
0: Or any goddess.
1: Vagy bármelyik istenségé.
0: Whatever you see for you the highest point.
1: Akit te legmagasabbnak tekintesz.
0: So while concentrating,
1: miközben koncentrálsz,
0: you come to the dhyana, the meditation.
1: Eljutsz a dhyanába, a meditáció.
0: Now you are merging into the oneness.
1: És most már egyé válsz, egységbe olvadsz vele.
0: That time you get the knowledge.
1: Akkor dhyana. Tudáshoz jutsz, dhyanához.
0: What I want to know.
1: Mi az, amit szeretnék tudni?
0: So to know is the knowledge.
1: Tudni tudást jelent.
0: About what is the object.
1: Hogy miről az a tárgy.
0: And who is yourself.
1: És ki, az pedig te magad vagy.
0: So this means.
1: Ez azt jelenti.
0: This three becomes one.
1: Ez a három egyé válik.
0: The knowledge.
1: A tudás.
0: The knower who want to know.
1: A tudó, aki szeretné azt tudni.
0: An object.
1: És a tárgy.
0: What you want to know.
1: Amit szeretnél tudni.
0: So between object and tehát thyself.
1: A tárgy és te magad között.
0: Is that knowledge the dhyana.
1: Ott van a tudás, a dhyana.
0: And that brings together.
1: És az összehoz.
0: And the time begins the samadhi.
1: És ekkor kezdődik a
0: samadhi. Dhyana, samadhi.
1: Dhyana és samadhi.
0: Yama, niyama, asan, pranayam, pratyahara, dhyana and samadhi.
1: Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dhyana és dharana, dhyana és samadhi.
0: So this is how the pranayam, if you practice very systematically that pranayam.
1: Így hát ez a pranayam, hogyha nagyon szisztematikusan gyakorlod azt a pranayamot.
0: You enter every day in samadhi.
1: Akkor minden nap belépsz a samadhiba.
0: And samadhi, the state of the samadhi for our mind that time, and for our intellect, and for our awareness, is something when you are very tired, and you have comfortable bed and the room and air and everything, and you just sleep.
1: És az elménk, az értelmünk számára az a szamádi akkor olyan, mint amikor nagyon fáradtan hazatérünk, és egy nagyon kényelmes szoba, kényelmes ágy vár, amelyben lefekszünk, és csak
0: alszunk. So you enjoy.
1: És nagyon örülünk ennek, élvezzük.
0: What means here enjoy?
1: Mit jelent itt az, hogy élvezzük?
0: The bliss.
1: Az üdv.
0: The bliss.
1: Az üdvöt.
0: Is beyond the enjoy.
1: Az üdv fölötte van az élvezetben.
0: Where we said enjoy is connected still to the physical body.
1: Ha ezt a szót használjuk, hogy élvezni, az a kifejezés még a fizikai testhez kapcsolódik.
0: And the mental waves.
1: És a mentális hullámainkhoz.
0: What we call the desires.
1: Amiket vágyaknak nevezünk.
0: This is every day's sleep.
1: Ez a mindennapi alvásunk.
0: Certain things brings us a happiness for temporary.
1: Bizonyos dolgok ideiglenesen boldogságot okoznak nekünk.
0: You see the sunrise, beautiful.
1: Megnézzük a napfelkeltét, gyönyörű.
0: Suddenly all vrittis, all thoughts goes away. You see beautiful dawn and the sunrise.
1: Hirtelen minden vrittink elmúlik, gyönyörű hajnalt és napfelkeltét látunk.
0: But you can't gaze long.
1: De ezt nem lehet túl sokáig nézni.
0: Or some good food.
1: Vagy egy finom étel.
0: Or walking in good forest.
1: Vagy egy szép erdőben sétálni.
0: Or swimming in good clean water.
1: Vagy egy jó tiszta vízben úszni.
0: Likewise, hasonlóan, there are many things which makes us temporarily happy.
1: Sok minden más is van, ami egy időre boldoggá tesz bennünket.
0: That's not long lasting.
1: De ez nem tart sokáig.
0: But the sleep comes.
1: De amikor jön az alvás.
0: And that gives you the joy of the joy.
1: Az az öröm örömét adja.
0: Nothing is more pleasant than deep sleep.
1: Semmi sem kellemesebb annál, mint a mély alvás.
0: Where this jiva, the soul, the jivatma,
1: ahol ez a jiva, ez a lélek, a jivatma,
0: a perfect peace,
1: tökéletes békére lel.
0: And jiva enjoys.
1: És ez a jiva élvezi azt.
0: Jiva feels very calm.
1: Nagyon nyugodtnak érzi magát.
0: Of the sleep.
1: Az álom nyugalmát érzi.
0: Sleep is very important.
1: Az alvás nagyon fontos.
0: Sleep is now you can compare with your modern instruments.
1: Az alvást összehasonlíthatod a modern berendezésekkel.
0: So called, let's say, telephone.
1: Mondjuk a telefonnal.
0: Updating.
1: Amely updateli magát.
0: You know.
1: Tudjátok.
0: So you are updating.
1: Tehát te is updateled magad.
0: So similarly, in the deep sleep.
1: Ugyanígy a mély alvásban.
0: All the brain centers.
1: Minden agyközpont.
0: They are checked.
1: Le van ellenőrizve.
0: Updated.
1: Updatelve.
0: Relaxed.
1: Ellazul.
0: And free of the tension.
1: És megszabadul a feszültség.
0: In the deep sleep.
1: A mély álomban.
0: You are free of the tension.
1: Megszabadulsz a feszültségektől.
0: But in the meditation,
1: de a meditációban,
0: is more than that.
1: Még ennél több is van.
0: So that is called everyday samadhi, nitya samadhi.
1: Ez a mindennapos samadhi, a nitya samadhi.
0: But it doesn't come in 10 minutes pranayam.
1: De ez nem következik be 10 perces
0: pranayam. It doesn't come in 15 minutes concentration.
1: Nem jön 15 perc koncentráció.
0: It doesn't come in 20 minutes longing to have samadhi.
1: Nem jön azután, hogy 20 percig vágyódsz a samadhi után.
0: It will not come.
1: Az úgy nem jön el.
0: Even you do to 5 hours.
1: Még ha 5 óránát csinálod, akkor
0: don't
1: sem.
0: Wait for it.
1: Ne várj rá.
0: Don't expect.
1: Ne várd el.
0: Just be.
1: Csak légy ott.
0: And that automatically these techniques will put you into the samadhi.
1: És automatikusan ezek a technikák elvisznek téged a samadhiba.
0: Where the jivatma is bathing in the divine holy river Ganga.
1: Amikor a jivatma az isteni szent Ganga folyóban fürdik.
0: It is merging into Devprayag with Alaknanda and Bhagirathi.
1: Devprayagnál összeolvad, összefolyik Alaknandával és Bhagirathival.
0: Nagini river.
1: Nagini folyóval.
0: You know. It's something beautiful when from high mountains, from the rocks, the waterfall is there.
1: Az valami gyönyörű, tudjátok, amikor a magas hegyekről, a sziklákról a vízesés aláhull.
0: There's a waterfall from the clouds.
1: Van egy vízesés a felhőkből.
0: Rain.
1: Az eső.
0: From very high.
1: Nagyon magasról.
0: It never comes waterfall from the earth.
1: A földről sosem jön vízesés.
0: Always come from up to down.
1: Mindig föntről jön lefele.
0: And on the peak of the mountain, where is coming so much water?
1: A hegycsúcsról hogyan jön annyi víz?
0: And how pure, how clean?
1: És mennyire tiszta?
0: So it come from up to down.
1: Tehát föntről jön lefele.
0: And that waterfall which fall on the down, it doesn't come again up.
1: És az a víz, ami egyszer már aláhullott, az még egyszer nem fog fölmenni.
0: And this waterfall is for our eyes a joy.
1: És ez a vízesés a szemünk számára örömet
0: for
1: jelent.
0: Our body is beautiful.
1: Testünknek is örömet
0: and
1: szerez.
0: Drink that water.
1: Is gyönyörű.
0: Beautiful.
1: És meginni azt a vizet csodálatos.
0: Clean, pure.
1: Tiszta víz.
0: There are the minerals.
1: Vannak benne ásványok.
0: Because it is watching, going through the rocks.
1: Mert a sziklákon szűrődik át.
0: So it is said.
1: Azt mondják.
0: That waterfall means the wisdom.
1: Az a vízesés a bölcsesség.
0: The knowledge.
1: A tudás.
0: The blessing.
1: Az áldás.
0: The grace.
1: A kegyelem.
0: Of the master.
1: A mester kegyelme áldása.
0: To the disciples.
1: Amelyet a tanítványnak ad át.
0: So, always the knowledge comes from up.
1: Tehát a tudás mindig föntről jön.
0: And who is down, they receive.
1: Aki alul van, az pedig megkapja.
0: If you sit up,
1: ha te ülsz fölül,
0: and master is down,
1: a mester pedig alul van,
0: you will be dried up.
1: Akkor ki fogsz száradni.
0: Nothing.
1: Semmit se lesz.
0: So that's why
1: Ezért
0: Upanishadok

0: Upanishad.
1: Sit near.
0: Ülj közel.
1: In the feet of the master.
0: A mester lábához.
1: And drink the nectar of the wisdom, the words of Gurudev, Guru Vakya.
0: És idd Gurudev a szavainak, a Guru Vakyának a nektárját.
1: If there's a kusanga,
0: ha kusanga van,
1: then that water is mixed down.
0: Akkor a víz mással keveredik.
1: Impurities, bacterias.
0: Tisztátalannal, baktériumokkal.
1: That can manipulate your brain.
0: És az manipulálhatja.
1: That can make you ill.
0: Agyadat megbetegíthet.
1: That can lead you to the hospital.
0: Azáltal kórházba juthatsz.
1: And thanks to God, nowadays we have a hospital.
0: Hála Istennek, hogy manapság vannak kórházak.
1: Both place, hospital and the grave very close.
0: A kórház és a temető közel van egymáshoz.
1: So, a hospital is again treatment.
0: A kórházban kezelést kap.
1: And so this hospital is again the satsang.
0: És ez a kórház pedig nem más megint, mint a satsang.
1: All the vrittis again purify.
0: Minden vritti újra megtisztul.
1: Only one thing.
0: Csak egy dolog.
1: That you think pure.
0: Hogy tisztán gondolkozz.
1: You digest all.
0: És emész meg mindent.
1: Give your body work.
0: Adja testednek munkát.
1: Pranayam.
0: Pranayam.
1: And so the rishis enjoys the pranayam.
0: Tehát a rishik élvezik a pranayamot.
1: And you never knows when through the pranayam your prana goes to the brahmarendra.
0: És sosem tudhatod, hogy pranayama közben a pránád mikor halad át a brahmarendrán.
1: And brahmarendra is our sahasrar chakra.
0: A Brahmarandra pedig a Sahasrara
1: chakra. That time jivatma is perfect in joy.
0: Akkor a jivatma tökéletes
1: ananda
0: örömben,
1: brahmananda
0: van.

0: So, the pranayam purifies our body.
1: Tehát a pranayam megtisztítja a testünket.
0: It purifies entire physical body.
1: Megtisztítja az egész fizikai testet.
0: The blood, the vessels.
1: A vért, a véredényeket.
0: The lungs, the
1: tüdőt, légzőrendszer.
0: Through and through. It is the best service to this body.
1: Áttisztít minden. Ez a legjobb szolgálat a testünknek.
0: Like you bring your car to the service station.
1: Mint amikor elviszük az autónkat szervizbe.
0: Then this pranayam which supplies enough and best oxygen towards the brain.
1: És ez a pranayam a legjobb minőségű oxigént szállít az
0: It develops concentration.
1: Számára is, és fejleszti a koncentrációt.
0: It develops the happiness in the heart.
1: Növeli az boldogságot a
0: the
1: szívben.
0: The joy in the heart.
1: Az örömöt a szívben.
0: The peace in the heart.
1: A békét a szívben.
0: The pleasant feelings in the heart.
1: A kellemes érzéseket a szívben.
0: And it is oneness.
1: És egység.
0: That time this jiva is proceeding towards the highest level.
1: És ekkor a jiva tovább halad a legmagasabb szint felé.
0: So every day when you experience the samadhi.
1: Tehát minden nap, ha átéled a samadhit,
0: you see the light.
1: Akkor látod a fényt.
0: You have feeling of achieving something.
1: Úgy érzed, hogy elérsz valamit.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: Day by day.
1: Napról napra.
0: You are developing.
1: Fejlődsz.
0: Towards the highest consciousness.
1: A legmagasabb rendű tudat.
0: And there is one thing. The dhara, the waterfall.
1: És aztán van ott valami.
0: Which is connecting with the nectar.
1: A vízesés, amely a nektárhoz kapcsolódik.
0: And that means the mantra. It
1: vagyis
0: is a mantra.
1: A mantra, ez a mantrát jelenti.
0: So, if you stop the mantra,
1: ha abba hagyod a mantrát,
0: the waterfall is finished.
1: Akkor véget ér a vízesés.
0: You see only dry rock.
1: Csak a száraz szikla marad.
0: You can't get anything.
1: Abból nem kaphatsz semmit.
0: So mantra which will lead us to the samadhi.
1: És a mantra, amely elvezet minket a
0: samadhihoz. And it will lead us back to the normal life.
1: És visszavezet minket a normál életbe.
0: So this is called the sabija samadhi.
1: Ez a sabija samadhi.
0: Sabija samadhi and nirbija samadhi.
1: Sabija samadhi és nirbija samadhi.
0: Sabija samadhi means still we have this vritti and we know where I am, who am I.
1: Sabija samadhi azt jelenti, hogy még megvan az a vritti, hogy tudom, hogy itt vagyok és ki vagyok én.
0: Because we are still alive.
1: Mivel még életben vagyunk.
0: And of course we would like to be alive.
1: És persze életben is szeretnénk maradni.
0: We don't want to die.
1: Nem akarunk meghalni.
0: You know, great rishis.
1: A nagy rishik.
0: Ages and ages they are still living.
1: Korszakokon és korszakokon át még mindig élnek.
0: Though their body is completely purified.
1: Bár a testük tökéletesen megvan tisztítva.
0: It is transparent.
1: Áttetsző.
0: The whole body is transparent.
1: Az egész testük áttetsző.
0: So, that is pranayam.
1: Az a pranayam.
0: Meditation.
1: A meditáció.
0: Asanas is just warming our body.
1: Az ászana csak fölmelegíti a testünket.
0: And giving good massage to the body.
1: És megfelelő masszázsban részesíti
0: that you can sit long peacefully.
1: Hogy képesek legyünk sokáig békésen ülni.
0: Of course, our body is very, very important.
1: Persze a testünk az nagyon fontos.
0: Without body, nothing we will achieve.
1: Test nélkül semmit sem érhetnénk el.
0: Without body, we are nothing.
1: Test nélkül nem vagyunk semmik.
0: That's why God brought us into this body.
1: Ezért hozott minket Isten ebbe a testbe.
0: Where five tattvas.
1: Ahol az öt tattva,
0: five elements,
1: az öt elem,
0: space, air,
1: A tér, a levegő,
0: fire,
1: a tűz,
0: water,
1: a víz,
0: and earth,
1: és a föld.
0: All connecting into our body.
1: Mind kapcsolódik a testünkhöz.
0: And all these five elements.
1: Mindez az öt elem.
0: Gives us comfort.
1: Kényelemben részesít minket.
0: Balance.
1: Egyensúlyt ad.
0: So the jivatma feels one with the divine atma.
1: Hogy a jivatma egynek érezheti magát.
0: That time you can feel and realize the Gurudev, what is the Guru Kripa and what is Guru Tatva.
1: Az isteni atmával, és akkor érezheted, hogy ki Gurudev, mi a Guru Tatva, és mi a Guru Kripa.
0: Only those who have Guru.
1: Csak azok, akiknek van gurujuk.
0: And who realize the Guru.
1: És fölismerik gurujukat.
0: The devotion to the Guru.
1: Odaadással vannak a guru iránt.
0: Confidence to the guru.
1: Bizalommal vannak iránta.
0: This who is leading you 24 hours.
1: Aki vezet téged 24 órán keresztül.
0: And when you see the Gurudev.
1: És amikor látod Gurudevát.
0: Your jivatma is singing.
1: A jivatmád dalol.
0: Is blossoming.
1: Kivirágzik.
0: Is happy.
1: Boldog.
0: Glorious.
1: Dicsőség.
0: All fears is gone.
1: Minden félelem eltűnt.

0: So when you seeing this,
1: amikor látod ezt,
0: that time all vritti is gone.
1: Akkor minden vritti eltűnt.
0: That time all thoughts gone.
1: Minden gondolat elmúlt.
0: You are in that atma.
1: Az átmában vagy, abban az
0: so,
1: átmában.
0: Atma is param atma.
1: Tehát az átma paramátma.
0: And that paramátma is atma of every charachar, means in every entity.
1: És az az átma, az a paramátma minden characharban, minden élőlényben.
0: And realize this.
1: Ezt fölismerni.
0: Is the samadhi.
1: A samadhi.
0: Realize this is a liberation.
1: Ennek felismerése a felszabadulás.
0: Realize this is atmagyana.
1: Ennek felismerése az átmagyana.
0: Realize this is the brahmagyana.
1: Ezt felismerni a brahmagyana.
0: So, pranayam.
1: Tehát pranayam.
0: That kind of pranayam.
1: Az a fajta pranayam.
0: You should go through this whole course of the pranayam.
1: A pranayama egész kurzusán végig kell haladnod.
0: According to our yoga and daily life.
1: Ami yoga mindennapi életben rendszerünk szerint.
0: So, then you follow. You see, there's a cat follows their babies, three kids outside.
1: Látjátok, ott az a macska is követi a három kölykét.
0: A beautiful one, cat and running behind her little kids.
1: Ott egy macska és három kis kölyök szaladgál körülötte.
0: And now, when you see them.
1: Ha látod őket,
0: all your vritti is gone.
1: Összes vritti eltűnt.
0: And you see,
1: és látod,
0: charachar ki atma, in them is also this atma.
1: Bennük is ott van ez az atma.
0: And look, how happy you are.
1: És milyen boldog vagy.
0: So, you turn your head, you turn your feelings towards the cat.
1: Elfordítod a fejed, az érzéseid a macska felé.
0: And so is the bhakta.
1: Ilyen a bhakta.
0: So is the seeker.
1: Ilyen a kereső.
0: The practitioner.
1: A gyakorló.
0: Is turning automatically to the
1: automatikusan
0: paramatma.
1: Paramatma felé fordul.
0: The paramatma.
1: A paramatma.
0: Brahmanandam.
1: A Brahmanandam felé.

0: That boy should not go there.
1: Fiúk ne menjenek oda.
0: So, feeling.
1: Tehát az érzés.
0: The pranayams.
1: A pranayama.
0: And now you have only interest towards the cat.
1: Most már csak a macskák érdekelnek benneteket.
0: So that is a test of the master.
1: Ez a mester tesztje.
0: Where is the feelings?
1: Hol fordulnak az érzések?
0: That's very important.
1: Ez nagyon fontos.
0: So pranayam according to yoga and daily life.
1: Tehát a pranayama, a yoga mindennapi életben szerint.
0: There was one disciple.
1: Volt egy tanítvány.
0: In India only.
1: Csak Indiában.
0: Who did the whole pranayam course.
1: Aki az egész pranayama kurzust végig
0: gyakorolta. Very, very systematic.
1: Nagyon, nagyon szisztematikusan.
0: And then for some time, till certain level, also followed our Hirdey Kamal of this pranayam techniques.
1: És egy bizonyos szintig, ami Hirdey Kamalunk is követte ezeket a pranayam technikákat.
0: Just they learned one, two techniques and then again they came to their bhastrika.
1: Sokan vannak, akik csak megtanulnak egy-két technikát és már is rátérnek a bhastrikára.
0: So pranayam leads to the peace and bliss.
1: A pranayam elvezet a békéhez, az üdvhöz.
0: Guruji said peace and bliss result of the satsang.
1: Guruji azt mondta, a béke és az üdv a satsang eredménye.
0: Peace and bliss.
1: Béke és üdv.
0: Result of the satsanga.
1: A satsang eredménye.
0: Enter the kingdom of the Lord God.
1: Lépj be Isten királyságába.
0: To the sacrifice.
1: Az áldozat kapuján.
0: So what can you sacrifice?
1: Mit áldozhatnál
0: fel?
1: What
0: you can give.
1: Mit tudsz adni?
0: That's it. How much you can give up?
1: Mennyit tudsz feladni?
0: Sacrifice.
1: Mennyit tudsz feláldozni?
0: Not only your money.
1: Nem csak a pénzedet.
0: Not your properties.
1: Nem a vagyonodat.
0: But sacrifice kama, krodha, madha, loba, moha, ahamkaras.
1: Áldozd föl ezeket.
0: Rága and dvesha.
1: Kama, krodha, loba, moha, ahamkaras. Rága, dvesha, ezeket áldozd föl.
0: This is to sacrifice.
1: Ezt kell feláldozni.
0: Then we will enter through the kingdom of the God.
1: Akkor beléphetünk Isten királyságába.
0: Into the Brahmalokába.
1: A Brahmalokába.

0: where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there too.
1: Oda mehetsz, miért ne vennél részt benne te is kosztümök?
0: So the culture is a system through which human is surviving.
1: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
0: Now the second is a spiritual culture.
1: A második a spirituális kultúra.
0: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
1: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
0: This personal soul has a longing.
1: Az egyéni lélek vágyakozik.
0: To come to the origin.
1: Visszajusson eredetéhez.
0: And that is your soul.
1: És ez a lelked.
0: So the atma, what we call atma, you know all very well. The soul is not atma.
1: Tudjátok, hogy a lélek nem átma.
0: Soul is reincarnating again and again.
1: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
0: We believe that we had a past life.
1: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
0: And we do believe that we have now life. We are here as individual.
1: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
0: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
1: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
0: But you didn't die.
1: De nem halsz meg.
0: Only one died.
1: Csak egy konkrét személy.
0: Understand me what I mean?
1: Érted, hogy mit akarok mondani?
0: And if the one born, it means not all are born now again.
1: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
0: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
1: Jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
0: Do not compare your jiva life, your atma's life, with this material world.
1: Ne hasonlítsd a jivád és átmád életét az anyagi világhoz.
0: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
1: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
0: And this jivatma will again rise up, these clouds of these mayas.
1: És a jivatma felemelkedik a máják fejhőjére.
0: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
1: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
0: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
1: Mire pocsékoltad az idődet? Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
0: But this maya, sansara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
1: A mája, szenszára, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
0: Atma, which is not born.
1: Az átma nem született.
0: Who is not born cannot die.
1: Ki nem született, nem halhat meg.
0: But still there. That's called everlasting, nitya.
1: De ott van, örökké tartó nitya.
0: Nityam, sudham, and pure.
1: És tiszta.
0: Nirakar, formless.
1: Forma nélküli.
0: Niranjan, spotless.
1: Szeplőtelen.
0: No any weapon can kill.
1: Fegyver nem tudja elpusztítani.
0: Try to shoot in the sky bullets, and after you look with magnifying glass, you will not see the hole in the sky.
1: Lövöldözzél puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
0: It is the hole. There's nothing.
1: Nincs ott semmi, eltűnt.
0: So if there's nothing,
1: és ha nincs ott semmi,
0: why we call it sky?
1: Akkor minek hívjuk égnek?
0: Why we don't give the name is nothing?
1: Miért nem mondjuk azt, hogy semmi?
0: But still we do give particular name.
1: Mégis adunk neki nevet.
0: Akasha, Shunyakasha, the universe.